hordozom az Isten tenelekét. Körműveseg sátáni munkája. Ilyen szent földön élsz.

forradalom az istentelenek éjjé. Körműves egy sátáni munkája. Ki eszen földön éjjé.